0: kinek szene támogva hegyé, bármiben máta szerített kénkat. No, mi a bele? A fete gyövete, Saudi, bárkum lelszínének húzá, vagy kinek szene.
1: Ovintis, nem aki információ balorong ohing, hos istúdi central kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wine, i adeus.

Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Munisa Rozu iha notisia nasionais. Itahu